0: még rosszabb.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hey! Nagy vagy! Szuper érzés, mi?
3: Hoppá!
2: Megint jók vagyunk, öreg!
4: Hey, Michael! Miért mész el? Játszhatnánk egy hármast.
3: Nem. Inkább nem.
4: Mész gyakorolni a baseball pofozást?
3: Mit akarsz egy baseballozótól? Mit keresne ő a kosárlabda pályán?
2: Biztos már el is felejtett játszani.
5: Michael, hallja ezt. Azt hiszik, elfelejtett kosarazni.
3: Meglátjuk, igazuk van-e.
6: És újra a Chicago Bulls színeiben Michael Jordan!
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Újabb fejlesztések Szepesen, ülésezett a szobosztói közgyűlés. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Újabb infrastruktúrális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakossági igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Egypan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Több mint 20 pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a Hajdú szoboszlói képviselőtestület, a részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat, emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. Fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utak állapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos Hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak Hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez. Következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hidegfront is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.

Call me. No matter where you are, no matter how far.

Teenage Dream a Best FM-en, a Katy Perry dalát hallották, indul a reggel a 104,6 MHz-en. Mégpedig a Fehér Hollóval, Horváth Tamástól és Kováéktól, akik majd jönnek a Virágkarneváli hétre, ők lesznek a Virágkarneváli hét egyik fő fellépője. Sőt, nem csak Kovaszki, hanem még Horváth Tamás élő koncert is vár majd ránk, így most ketten érkeznek mindjárt a... Húha! Kis ilyen hétfő reggelt mondtam, a kedd reggel nyitányában. Megváltottuk a jegyet, de csak...

0: ne menjenek sehova erről a jó helyről. Ez Debrecen, és ez pedig a Best FM. Hamarosan az Eruption dalával, aztán még előtte Dani barátommal, kedves kollégával és az időjárás előrejelzéssel. Hát nem úgy tűnik, hogy olyan túlságosan nagy csapadékra számíthatunk a folytatásban. Sem. Mert hogy folytatódik a kánikula Debrecen. Még melegebb is lehet? Na, mindjárt jönnek a részletek, aztán pedig valamikor a reggel első órájában Liza, aki megöntöz bennünket a zápor esőjével.
1: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatták be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverésre kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakítása és felújítása lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névik maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerűvé tegye a környezetvédelem témáját.
0: Reméljük, hogy élményszerű volt mindenkinek a hosszú ünnepi pünkösdi hétvége, és hát ilyen lesz az új hét is, ami hát még a májushoz tartozik, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez bizony már a nyár, ugyanis még melegebb lesz, vagyis hát folytatódik a kánikula az hét első napjaiban.
1: Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket, így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Dani, köszönjük! A helyet első két napjában, tehát ilyen 30-32 fok, utána csütörtökre. Hát olyan 24-et mondanak, hát úgy a hét első két napja, hogy ez már a második. Úgyhogy a második meg a harmadik napjára is. Várható majd a kánikula, aztán pedig csütörtökre egy hidegfront érkezik, ami után csak ilyen 24-25 fokos értékekre készülhetnek majd. Na készültek? Akkor induljunk együtt dolgozni a hét második napján.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ez már a kedd reggel. Jaj, de furi ezt mondani. Fazekas László vagyok. 5 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok rá.

0: egy kis retro DJ az Irepsen együttestől. Ez volt a One Way Ticket a kedd reggelben, a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Jó reggelt!
0: Mondom, szóljanak rám nyugodtan, ha elnézném a hétfőt mondanék néha. Hát benne van a pakliban, főképpen így, hogy a tegnapi nap az nekem is pihenő nap volt, a ráadás vasárnap, ami egyébként pünköst hétfő. A nem megszokott menetrend szerint jártak tegnap a DKV járata, hiszen ünnepnap volt, pihenő nap volt. Mától azonban minden a normális kerékvágásában halad tovább, május 26-án, tényleg a hét második napján, Fülöp és Evelin nevű kedves hallgatóink névnapján. Én úgy szerettem volna valami jó hírrel kezdeni a mai reggelt, mondjuk a hétvégi DVSC Scheffler mérkőzést illetően, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a győri Eto, a győri Audi Eto 26-23-ra legyőzte a DVSC-t a női kézilabda NB1 25. utolsó előtti fordulójában, és ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől biztossá tette a bajnoki címét a kisalföldi együttes, mármint a győri Audi Eto, de jó lett volna azt mondani, hogy a nagyalföldi együttes. A története során 19. alkalommal nyerte meg így a magyar bajnokságot. Szóval is sport szempontjából nem volt annyira jó az elmúlt hétvége. A mai nap viszont tökéletes lesz azok számára, akik névnapot ünnepelnek, ők ma a Fülöpök és az Evelinek, vagy akár születésnapot. Mindjárt küldünk is egy dalt speciálval a kedd reggelben annak a születésnaposnak, akit remélhetőleg apuci már benevezett a Best FM Rádió születésnapi torta sorsolására. Ha nem tette volna meg, akkor még most sem késő, Áron. Mondom, hogy hol lehet, bár szerintem te ezt úgy is tudod. bestfmdebrecen.hu. És hát igen, többek között ma van a világ legjobb és legszebb hármas ikres anyukájának a születésnapja is, meg névnapja is. Ne viccelj, Áron. Hát akkor ez dupla dobás. Akkor még akár névnapi ajándékot is nyerhettek. Gondolom nem Fülöpnek, hanem Evelinnek hívják a cél személyt.

0: Ez a Best FM fél hét előtt 4 perccel a kedd reggelben Harry Styles dala után. Híres születésnaposok és a névnaposok következnek a Best kalendárium első kiadásában. Május 26-án, ugye kedden a Fülöpök és az Evelinek ünneplik a névnapjukat, de kik ünnepelnének ma boldog születésnapot? Hát például Horst Tappert, német színész, akit az egész világ úgy ismert, hogy a jó derékfelügyelő. 2008 óta nincs velünk Horst Tappert, aki az NSK televíziós sorozatban játszotta a címszerepet. A magyar hangja pedig Gálvölgyi János volt, és mivel, hogy Gálvölgyi János ma 78 esztendős, bocsánat, nem derékfelügyelőnek, hanem Harrynek volt a magyar hangja Gálvölgyi János színész, ezért a kettőt majd össze is kötöm később egy kis derék zene hangulattal. Jaj, el ne feledkezzünk Csermanek Jánosról, mert hogy Csermanek Jánost mindenki ismerte 32 éven keresztül, amíg hát kis hazájának egyik korlátlan ura volt, nem mellesleg a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője, aki 1989. júliusában hunyt el, és 114 évvel ezelőtt született Fiumében. Ugye összerakták már, hogy ki volt Csermanek János. Kádár János, neki lenne ma a születésnapja. És 105 éve született Bárdi György, kiváló színművész, ő játszotta például Jumurdzsákot az Egri csillagokból, és hát ő volt Bácsalmási művész úr. Talán sokan emlékeznek erre a kiváló rádió kabaré jelenetre, a Hófehérkére és a Hét elgyötört törpére. Bácsalmási művész úr!
1: Szervusz, kislány!
2: Én már nagylány vagyok. Mit tetszik megint árulni?
1: Almát! Nagyon egészséges, tisztán tartja a fogókat!
3: Fogakat!
4: Ide az van gépelve, hogy fogókat!
3: Javítsa ki!
5: Na!
3: Jöhet az alma reklám.
4: Fogakka.
3: Alma reklám.
4: Reggel alma, délben alma, ettől nő a keblet halma.
0: Bocsika, ez annyira jó volt. Gyermekkoromban imádtam rádió kabaré, és benne Bárdi György, azaz Jumurdzsák az Egri csillagokból, aki 105 évvel ezelőtt született. Ma ünnepli a születésnapját Bobcat Goldthwait, azaz Zed Kadét a Rendőr Akadémia filmekből. 77 esztendős lett Philip Michael Thomas, a Miami Vice Rico nyomozója, ugye Don Johnsonnal, Sonny Crockettel együtt sok-sok epizódon keresztül űzte a gonoszt és kerítette kézre az elkövetőket. Úgyhogy jön majd reggel egy kis Miami Vice. 60 esztendős lett ma Helena Bonham

0: 55 éves ma Matt Stone, a South Park TV sorozat egyik készítője.
1: Köszöntjük Fülöp nevű hallgatóinkat! A Fülöp férfi név a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. Rokon név Filip. Számos híres képviselője van a népnek, többek között Fülöp herceg, második Erzsébet angol királynő férje, Phil Collins énekes, László Fülöp elek portréfestő, és természetesen önkedves Fülöp, aki most a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk az Evelineknek is.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot.
1: Köszöntjük Evelin nevű hallgatóinkat. Az Evelin női név az Éva francia és angol továbbképzéséből származik, ez utóbbi jelentése kellemes, kedves. Talán a legismertebb viselője névnek Evelin Mars regényírónő, várbíró Kinga Evelin, iparművész, kerámikus. És természetesen önkedves Evelin, aki a rádiót hallgatja.
0: És az előző, sokkal ezelőtti névnapi születésnapi üzenet úgy hallom, hogy betalált, nagyon örülök neki, legyen szerencsünk még ma hozzá, Evelin, akár a születésnapi, akár a névnapi sorsolásban, bestfmdebrecen.hu. És akkor két születésnapos a zenei világból, ő lenne

igazi szállóigelet. Amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek, az egyik legnagyobb hazai rocker, a Kalapács, a Pörölj. Ma ünnepli a 64. születésnapját, Kalapács Józsefet köszöntöttük, magyar rockert, metál énekest, a Pokolgép együttes egykori frontemberét. És ma ünnepel a hölgy, akit úgy hívnak, hogy Stevie Nicks, 78 esztendős lett. A Fleetwood Mac énekesnője. Úgyhogy 2 perccel, fél hét után, a kedd reggelben már is küldjük a születésnaposainknak és a névnaposainknak az Everywhere-t.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ígéretes napja a mai, nehezen meghatározható érzések kerítik hatalmukba. Érzi, hogy ma történnie kell valaminek. Mika? Fáradtan ébred, nincs semmihez sem kedve. Csupa olyasmi történik, ami szorongással és aggodalommal tölti el. Ikrek? Általában könnyen beilleszkedik bármilyen helyzetben, ma mégsem találja a helyét. Unja a környezetében lévőket, és a szokásos szócséplés is nagyon idegesíti. Rák, olyan munkát kaphat, amely tisztességes anyagi bevétellel kecsegtet, és még örömét is leli benne. Oroszlán, ne idegeskedjék, vigyázzon a közlekedésben, oszta be jobban az idejét, készüljön a nyárra, a nyaralásra. Szűz, lelki életében jó változások következhetnek, legyen kezdeményező a kedvesével. Mérleg, új és váratlan ügyekkel is kell foglalkoznia, de ön élvezi a bennük rejlő kihívásokat. Ellenségeivel szemben nem harcolni kell, hanem megvásárolni őket. Skorpió, próbáljon megörülni azoknak az apróbb kedvező változásoknak, amiket az elmúlt hetek munkájával sikerült elérnie, a biztos alapok megteremtését megvalósította. Nyilas, kedvező lehetőség adódik arra, hogy ön pompás beszélgetéseket folytasson az ismerőseivel, barátai szavai megnyugtatják. Bak, önnel senki sem bír lépést tartani, annyira rohan, hogy elsőnek tör utat, ezért kicsit úgy is érzi, hogy kihasználják. Vízöntő. Véleményét igen határozottan juttatja kifejezésre, miközben túlzott elvárásai vannak. Vigyázzon, hogy gyors ítéleteivel, hirtelen kifejezéseivel ne gázoljon bele mások lelkébe. Alak. Legyen körültekintő, hogy ne érhesse váratlan meglepetés. Alkotó ereje teljében van, szinte szárnyal.
4: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
4: Mindig vele.

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Sötét kapu, magas házak,

0: Hit Me Baby, One More Time, a Best FM-en Britney Spears első nagy slágerét hallották a 90-es évek végéről. Van még 9 percünk 7 óráig hátra, úgyhogy jön, hát mondjuk azt, hogy a hét első reggeli villám voksa. Készüljünk. A zenei szerkesztőm oda tette rendesen magát. Ma reggel is lesz külföldi aktuális kedvenc, magyar és egy igazi retro diszkós láger, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a ma reggeli szavazósdiban a kedvencét. Egy közlekedési információt hadd hozzak, mielőtt felköszöntünk egy olyan születésnapos énekest, aki Debrecenben is koncertezett már, világhírű énekesről van egyébként szó. De előtte a közlekedési információ, a DKV-tól kapott infók alapján tudjuk, hogy továbbra is terelő útvonalon közlekedik a 39-es autóbusz. Ennek pedig az az oka, hogy május 21-én, vagy mindjárt 20-án szerdán, hát teljes szélességében lezárták a szepesi bekötőutat. A közműépítési munkák ideje alatt ez már csak így is lesz, valamikor szeptemberig állítólag, akkor addig tartanak a munkák. Ez idő alatt a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában, nagyállomás, homokkerti felüljáró, Mikepércsi út, 47-es számú főút, 481-es számú főút, Sárga dűlő és Sárga dűlő 23, ez egy ideiglenes végállomás lesz, terelő útvonalon közlekednek. A türelmüket és a megértésüket köszöni a DKV.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Annak az énekesnek a dalával, aki 2009. júniusában Debrecenben is koncertezett, és úgy hívják, hogy Lenny Kravitz. Íme a szubjektív top 3 tőle. A harmadik helyen a The Chamber.

A második helyen nálam az énekes egyik legnagyobb slágere. Amivel sokan megkedveltük. Are you gonna go my way? Hát én nem. Én nem emiatt a dala miatt kedvelem nagyon, ezért szubjektív ez a top 3, hanem azért a dala miatt, amit a Sugar Waves együttes énekes nője Mutia Bujana feldolgozott, és mivel neki pont a múlt héten volt a születésnapja, le is játszottam akkor ezt a dalt elejétől a végéig. De mivel ma Lenny Kravitznek van a születésnapja, ezért 6 perccel 7 óra előtt a kedd reggelben érkezik. Hát nálam abszolút number one. And it's over till it's over. A ma 62 esztendős Lenny Kravitztól.

7 óra van, ez a Best FM Nagy Bogival és Dessel. Hello srácok! Vége a hosszú pihenésnek. Jön az utolsó nagy felvonás még a nyári vakáció előtt. Kezdjük együtt a munkát ezen a héten. Jó hír, ez már a kedd reggel. De hogy mivel folytatjuk? A Best FM-mel, ez ma reggel is csak rajtatok, önökön múlik. Ígértem aktuális külföldi slágert. Ő lenne az...

Opalite, Taylor Swift. Azt mondtam, lesz majd magyar kedvenc is a kedreggeli villámvoksban. Ő lenne az.

0: és ígértem olyan retro slágert is, ami a házi bulik egyik elengedhetetlen kelléke, ő lenne az ám. Bármint, hogy Gloria Gaynor az ő, és az I Will Survive, azt megelőzően pedig a háborgó mélység 3 Lotfi Begitől és Buraitól. Na és természetesen az első, az pedig az Opelite Taylor Swift-től. Önökön múlik tehát, hogy hogyan tovább a kedreggelben.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
7: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show-k, modellvasút és legó kiállítás, motorok, veszpák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
10: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
11: Fókuszban a debreceni közbiztonság. Közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
11: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a debreceni városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
12: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
11: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén.
0: És milyen jó időnk lesz a hétvégén? Na, nem lesz olyan forróság, mint a hét első napjaiban, ugyanis ma még folytatódik a kánikula, aztán változás csütörtöktől lehet majd.
11: Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Szóval csütörtökre esett vissza valamelyest a hőmérséklet, mire ideér, lehet, hogy nem lesz olyan drasztikus a lehűlés, de csütörtökre az időkép.hu jelenlegi információi alapján 24 fokot mondanak, ma meg holnap 30 fok közeli, illetve a feletti értékek is lehetségesek. De hogy önök hogy döntöttek ma reggel, ami a hét első villám voksát illeti, mutatom már is.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
14: Most is veled.
0: Amíg Juditéknál teljes volt az egyetértés, és mindenki az egyet szerette volna, ugyanezt Andi és Feri nem mondhatták el egymásról, mert hogy Andi azt mondta, hogy hármas, Feri meg azt mondta, hogy kettes, de hogy kettőjük közül kinek lett igaza ma reggel? Ferenc, vegyél egy lottót. Ez a háborgó mélység 3, 8 perc.

0: Open Light, Taylor Swift dalát hallották, főképpen azok, akik nagyon erre vágytak, de hát ma reggel nem ő nyert.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Hanem a magyarok, Burai és Lotfi Begi, és a filmcím, ami hát a harmadik részt illeti, a filmnek egyébként csak két része volt, nem a háborgó mélységnek. Hát a zenének van legalább három, és ebből pont az utolsót, a harmadikot játszottuk önöknek ma reggel. Kedden, május 26-án, jó reggelt a Best FM-en. Na, hogy telt a hosszú ünnepi hétvége? Sikerült regenerálódni? Ó, én nagyilag még mindig ott vagyok valahol pünköst hétfőn, nézzék el nekem. Ezért lehet néha hétfőt fogok mondani, mert hogy nekem tegnap vasárnap volt. De sok embernek. Viszont ez azt jelenti, hogy ha már kedd van, akkor egy nappal rövidebb lesz a munkás hét. Úgyhogy hajrá, hajrá, előre a Best FM ott van veled, ott van önökkel a nap 24 órájában. Most mindjárt a retro rajongóknak kedvezzünk. Egy olyan dallal, ami 1978. októberében született. Jó ég, 1978. októbere. És Gloria Gaynornak írták, az énekesnő legnagyobb slágere érkezik a kedreggelben. Fülöp és Evelyn nevű kedves hallgatóink névnapján. Már most legalább 20 fok van, napközben pedig legalább 30-31 fok is lehet. Holnap még egy lapáttal ráteszünk, kánikulai 32 fokot ígérnek, és csütörtökről jön némi visszaesés a hőmérsékleti értékeket illetően, mert akkor már csak 24-25 fok lehet. Bőven elég lesz, azért ne rohanjunk annyira, ez még mégis a május, majd a jövő héten, hétfőn indul a nyár első igazi hónapja, a június. Most pedig indítom a dalt, ami tehát 1978-ban született. Nincs is annál szebb élmény, amikor egy családi rendezvényen, hajnali 3 órakor, a vőlegény, pontosabban akkor már férj, legjobb barátaival összeborulva, a táncparkelten azt üvölti, hogy I will survive.

0: Will Survive, a Best FM-en Gloria Gaylor dalát hallották, és hogy túléljék a mai reggelt, legalábbis büntetésmentesen, már is mondok egy friss közlekedési információt a Best FM-en. Dóri írja, hogy a budai Nagyantalon aktív a Trafibox.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Ez volt a jel, hogy közlekedjünk óvatosan, és vegyünk vissza a tempóból. És ez is a jel. Mármint a te vagy a jel. A kedreggelben mindjárt a Krisztál érkezik a Best FM-en. 4 perccel fél 8 előtt. Jó reggelt, Debrecen!
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Veteritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, neves Gyuri bohóccal, élvezd az ákombákombáb előadást. Buborékshow, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
9: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.

Egy kis rock. A Nirvana dalát hallották a Best FM-en 6 perccel fél 8 után a kedreggelben, ahol Robi kérdezi, hogy lehet-e tudni valamit a Honvéd utcáról. Átadták-e már, vagy sem? Robikám, én a múlt héten már élveztem az új csuda szép és kiváló minőségű Honvéd utcát, úgyhogy átadták, oda

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nincs más fegyver a világgal szemben, csak az alázat. Nem a hajbókoló és melverdeső alázat, hanem a másik, mely nyugodtan és mozdulat nélkül néz farkas szemet a világgal, nem bizonygatja hisztériásan bűneit és fekélyeit, nem kér jutalmat az alázatért, mely az emberi nyomorúság és reménytelenség, pimasság és cinkosság láttára megejti. Van egyfajta alázat, mely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak meghajlással lehet válaszolni. Nem mondom, hogy dobd el a kardodat, de ne hadonász vele. Tartsd szerényen, mint a középkor embere, aki tudta, hogy a karddal nem csak marhát és házat, hanem hitet és eszmét is lehet védeni. Erős akarsz lenni? Maradj nyugodt, figyelmes és alázatos.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Ez a Best FM, 10 percünk vagy 8 óráig hátra, a One Republic dalát hallották, van egy budai nagyantalos aktív boxunk, és jó hír a Honvéd utcát használóknak, hogy bizony azt még pünkösd előtt, de múlt héten teljes szélességében visszaadták a forgalomnak. Csodálatos új útburkolat, olyan jó volt kitekerni rajta, és mind a két irányba szabad most már, mert hogy teljesen levonultak a szakemberek. De vonulunk mégis tovább a reggelben egy születésnapos német énekessel. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a 80-as évek egyik legnépszerűbb NSK csapata volt. A ma 72 éves Marian Goldal, akivel idén Magyarországon is találkozhatnak majd, mert hogy ősszel, október 30-án ad majd önálló koncertet Budapesten az MVM Dómban. Az a német trió, akik Debrecenben is felléptek már, bizony a Hódos sportcsarnokban láthattuk őket, ahol előadták azokat a nagy slágereket, amelyek egyértelműen a 80-as évek nagy kedvencei voltak. Például ez a dal.
1: Oh, we know my night tonight. We see soon for you, Biki Chunai. Oh, the Biki Chunai. Chunai, Biki Chunai. Chai, Biki Chunai. Doodle is to sing some do. Biki Chunai.
0: Ugye, hogy ismerős. Tudjuk még fokozni Lacinak köszönhetően, aki hát olyan alfavír rajongó volt, mert hogy róluk beszéltünk, hogy még egy másik slágerüket is feldolgozta, ez lenne az.

Ugye, ugye? Az Alphaville és a születésnapos Marianne Gold érkezik ma 72. évfordulóján, és hát csak azért, mert ez a dal viszonylag ritkábban forog, hát hadd jöjjön most ez, jó? És elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolta, övön aluli volt ez a kedd reggelben. Hajnikám, egyetértünk, Biki csinálja kínozni a dugóban veszteglő hallgatókat. Jó, de nem adtam le végig. Ez viszont érkezik. Sounds Like a Melody. A kedd reggel.

0: hogy a szíved most már.
1: 8 óra van, a Best FM-en Dread dalát hallották. Változnak az idők, és hát igen, egy óra már eltelt a kedreggelből, amit mindjárt folytatunk a Golden-nel.

0: Best kalendáriumban megemlékezünk majd arról a zenészről, aki a Depeche Mode együttest erősítette. És 4 évvel ezelőtt, a halálával ezen a napon, az egykori 4-5 tagú együttes a Depeche Mode duóvá fogyatkozott, úgyhogy jön majd az Enjoy the Silence. És ha már az emlékek, akkor a jó öreg derék felügyelő.
1: Ha bűn, hogy várok rád, örökké bűnben élek.
0: És Korta Gyuri bácsi. Na, milyenek vagyunk. Ez is a Best FM hamarosan a kedreggelben a 104,6 MHz-en.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
4: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
5: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
6: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
7: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
8: Részletek vojtinabábszínház.hu.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
10: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
11: A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
12: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
13: Ez reklám volt.
14: A Best FM-en.
15: Újabb fejlesztések Szepesen, ülésezett a szobozdói közgyűlés, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
16: A Best FM-en.
15: Újabb infrastrukturális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakosság igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
17: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
15: Több mint 20 pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a Hajdú szobozdói képviselőtestület. A részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat. Emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utakállapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos Hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak Hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez.
14: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
15: A következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hidegfront is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.

0: Body Script dalát hallották Will.i.am-mel, ez volt a Hall of Fame, és a hosszú ünnepi hétvége után újra!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled!
0: A többség remélhetőleg már beérkezett, és zavartalan volt a reggeli. Érkeztük, a Best FM rádió zenei kínálata könnyítette ezt meg, mondjuk a dugóban, Hajni például a homokkerti felüljáróról jelentkezett be. Se ki, se be, nem halad valami túl jól a forgalom. Na de hát ilyen egy hétfő, ups, kedd reggel. Egy rövid munkás hetet kezdtünk a tegnapi pünköst hétfő után, ez bizony már a hét második napja. Május 26-a, ami a névnaposok tekintetében az Evelineké és a Fülöpöké, de hadd mondjak még közlekedési információt, egyrészt a Budai Nagy Antalon aktív a box, másrészt pedig Csabitól tudjuk, hogy Tégláson és a 4-es számú főúton is a szokásos helyzet van. Azt pedig már nagyon jól tudjuk, hogy mi lehet az. Nem fogom kifejteni.
3: Köszöntjük Evelyn nevű hallgatóinkat! Az Evelyn női név az év a francia és angol továbbképzéséből származik, ez utóbbi jelentése kellemes, kedves. Talán a legismertebb viselője névnek Evelyn Marsh regényírónő, várbíró Kinga Evelyn, iparművész, kerámikus. És természetesen önkedves Evelyn, aki a rádiót hallgatja.
0: Hölgyek mellett azért ejtsünk szót a férfi emberekről is.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Fülöp nevű hallgatóinkat! A Fülöp férfi név a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő, rokon név Filip. Számos híres képviselője van a népnek, többek között Fülöp herceg, II. Erzsébet angol királynő férje, Phil Collins énekes, László Fülöp Elek portréfestő, és természetesen ön kedves Fülöp, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog ünneplést kívánunk Kocsis Fülöp érsek atyának, aki egyébként Péter, 2015. március 20-a óta a Hajdudorogi Főegyházmegye érsek metropolitája. Boldog ünneplést!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, this is James Blunt.
13: Hey, you

fel a kezedet, a Splash dalát hallották, és most valami egészen más, hiszen ez a Best FM, úgyhogy bekeményítünk, jön a Metallica és az Enter Sandman. András írja, hogy vigyázzat, a nagyállomásnál egy kamion elhagyta a pótkerekeit. A Petőfi téren, Andrisom, vagy konkrétan a nagyállomás előtt? Igen, a Petőfi téren, ójaj, jó kis szlalompálya akkor. Vigyázzunk, ha arra felé járunk, és csak a Best FM. Jó reggelt, Debrecen, 3 percen múlt el 8:30.

Na már vissza is ment a sofőr az elhagyott pótkerekekért. Írja Norbi, köszönjük szépen, a Metallica dalát hallották a keddreggelben. Május 26-a van. 1865-ben ezen alapon ért véget az amerikai polgárháború. 130 éve annak, hogy először alkalmazzák a Dow Jones mutatót, a tőzsdeindexet, mégpedig a New Yorki tőzsdén. 54 éve annak, hogy aláírják az október 3-án hatályba lépő SALT I szerződést 1972-ben. Egy rendkívül izgalmas nap, 1980. május 26-a, 46 éve történt, hogy Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 1978 tavaszától két éven keresztül Csillagvárosban készült. Társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak, a 80-as évek elején tehát. És 1986, 40 éve az Európai Unió hivatalos zászlaja lett a kék háttérben, 12 aranycsillagú zászló. És 4 éve annak, hogy kaptuk a szomorú hírt, 60 éves korában elhunyt a Depeche Mode együttes alapító tagja, Andy Fletcher, azaz Fletch, aki 4 évvel ezelőtt, 2022. május 26-án hagyott itt bennünket. A 80-as években még 4-5 fővel kezdte a Depeche Mode, napjánkban már pedig már csak egy duóról beszélhetünk, Martin Gorral és Dave Gehennel érkezik a Depeche Mode, ez az Enjoy the Silence.

0: New Religion, a Best FM-en Bibi Rexa, és Fateless 10 perccel 9 óra előtt. Na mi lesz? Hát a kedreggelben két Trafibox információ, az biztos, az egyik a Budai Nagyantal Trafibox aktivitása, a másik pedig téglás, a megszokott helyen, ott van a sebességmérő. 500, 540 és 39, 33, 104, 6. Most pedig irány a múlt, az újdonság, félig meddig újdonság után, zeneileg is, és egy televíziós sorozatot illetően is, amit 1973 és 1997 között az NSK-ban készítettek, jó, 97-ben már nem NSK volt, de 1973-ban igen, és a sorozat, amelyet a Magyar Televízió is bemutatott olyannyira, hogy gyermekként, amikor meghallottam a tévében ezt az intrót, megfagyott a vér az ereimben, és bebújtam a takaró alá, hogy csak az orromhegye látszott ki. Hát a jó öreg derék felügyelő, ha ünnepelni a 103. születésnapját. Horst Tappertről van szó, a német színészről, aki 2008-ban hunyt el, de ezen a napon született tehát 103 évvel ezelőtt. És igen, a magyar televízió nézők is imádták derék felügyelőt és Harryt. Harry magyar hangja pedig Gálvölgyi János színész volt, aki ma a 78. születésnapját ünnepli. Úgyhogy duplán ünnep és emlékezés a Derrickre. Mégpedig ezzel a rövid részlettel.
1: Hogy mit csináltál? Éppen ezt mesélem. Jó. És hol van a lány most?
2: Hát a lakásomban természetesen. Nem hagyhattam egyedül. Miért nézel így rám? Talán gyengelméjű vagyok.
1: Jaj, Harry. Hány éves az a lány?
2: Olyan 20 év körüli.
1: Csinos?
2: Igen. Tagadhatatlanul. Ugye nem gondolod, hogy... Stefán, ilyet nem tennék, ilyet soha nem tennék.
1: Mit? Harry. Nem. Tudom, Harry. Csak megsajnáltam.
2: Úgy, ahogy mondod.
0: Harry Klein és Stefán Derrick főfelügyelő. És Korda Gyuri bácsi, aki elkészítette ezt a hazai verziót. A hazai verzió pedig Gálvölgyi János mellett Szabó Otto bácsinak volt köszönhető, már ami a főbb szinkronokat illeti.

0: és érkezik majd Black is, tényleg a legnagyobb slágerével, olyan túlságosan sok nem volt neki, de ez felejthetetlen. Black, azaz Colin Wercombe, ma ünnepelni a 64. születésnapját. A 80-as év egyik legszebb dalával is érkezik majd a következő órában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csak az a szép zöld gyep.
2: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyek, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatták be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverése kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakításra és felújításra lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névik maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal elnöke.
7: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
6: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát, és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerű vételje a környezetvédelem témáját.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
6: Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket. Így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. a szél többnyire mérsékelt marad.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a Best FM, a Police dala után 4:15 másfél perccel két közlekedési információ. Jó reggelt!
1: Üdvözöllek, László! A Nyíregyházi úton Téglásnál, a Molkútnál ismét drága képek készülnek egy fehér autóból.
0: Köszi, Laci, és neked is köszi, de mit köszönünk?
2: Szia, Laci, én János vagyok. Józsa és Böszörmény között nagyjából félúton szokott helyen háromlábúval nézegetik az autósokat, és most Böszörmény felőlieket néz.
0: Ezt köszönjük, János! A 35-ösről a Trafipax bejelentésedet.
3: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Na meg is volt az óra egyik Wonderful Life-ja, igaz, nem ezt ígértem, hanem egy másikat, mindjárt ezzel folytatjuk a kedd reggelt.
1: Ez a Best Reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Ó, hát most pont nem egy örömteli pillanat jön, mert hogy megemlékezünk egy olyan énekesről, akinek ma lenne a születésnapja. És ma még csak 64 éves lenne, úgyhogy alkothatna, de nagyon fiatalon, 53 éves korában hagyott itt bennünket, egy autóbalesetben hunyt el a brit énekes, úgy hívták, hogy Colin Wernkamp, vagy ahogy az egész világ ismerte, Black. Szóval mindjárt érkezik a Black-féle Wonderful Life, de előtte közlekedési információk önöktől, önöknek, így 9 óra utánra azért jól felsűrűsödtek az események, ami a trafipaxokat illeti. Ugye kezdtük egy budai nagyantallal, egy aktív trafiboxal, aztán kaptuk a bejelentést Téglásról, a 4-es számú főúton a szokott helyen sebességet mérnek, és legutóbb pedig János jelentkezett be a 35-ösről, Józsa és Hajdúböszörmény között, nagyjából félúton, ott van a három lábú, és méri az arra haladók sebességét, mégpedig azért, hogy ne lépjük túl, és ennek következtében pedig ne okozzunk baleseteket. És akkor itt van az aktualitás, mármint, hogy Colin Wernkamp, aki egy autóbalesetben vesztette az életét 53 éves korában. És hát ma lenne a 64. születésnapja, egyébként 2016. januárjában hunyt el. Úgyhogy most érkezik a 80-as évek egyik legszebb dala. 1987, hatalmas lágere, a Wonderful Life. 7 perccel, 9:30 előtt.

0: Zenék. Zenék. Változatosan. Best FM.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
6: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Kang.

Gyulafi Rátó, a Best FM-en South Bassmaster dalát hallották, 5 percünk van, 3:45-ig hátra. Hamarosan sorsolunk, de úgy tudom, hogy ma nem csak torta talál gazdára a kisangyal jó voltából, hanem a múlt héten pénteken megérkezett, húha, kaszkadőr show, oda is nyerhet valaki majd 2 belépőt. Hamarosan a születésnaposok közül, tehát akiket ugyebár beneveztek már eddig, és hát lassan le is zárjuk a regisztrációt. A névnaposoknál még lehet regisztrálni, ma ugye Evelyn és Fülöp névnapja van. És kinek van ma a születésnapja? Annak az énekesnőnek, aki 1996-ig azt sem tudtuk, hogy a világon van. Pedig 4 gyermeke van Rohan Merlitől, Bob Merli 7. fiától, és ő maga is énekesnő tehát. Mutatom, az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban, hogy melyik idén évfordulós dalnak köszönheti a népszerűségét a ma 51 esztendős énekesnő. 1972-ben ez a dal így szólt eredetiben.

0: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
1: Munka közben is.
0: A Best FM-en.

0: Hammer és egy film sorozat zenéje, megvan, hogy melyik sorozaté, ugye? A Miami Vice, és sejtik, hogy aktualitása is van ennek a dalnak. Bizony, hát ma van a születésnapja a sorozat egyik főszereplőjének, Philip Michael Thomasnak, aki 77 éves lett. Ugye ő volt Rico nyomozó a Miami Vice-ból, és mellette pedig Don Johnson volt a másik főszereplő, Sonny Crockett. És a dal pedig, a Crockett cím, az pontosan ebből a sorozatból szólt, a mai születésnapos tiszteletére. Na de jöjjenek a mi legfontosabbjaink, a Best FM Rádió születésnapos hallgatói. Ám mielőtt felsorolnám, hogy kik esélyesek tortára, és egy grátis ajándék belépőre a Mega Monster Truck látványos kaszkadőr sorra, hagy hirdessem ki, hogy ki élet a reggel informátorának járó pizza, ami a Melons Pizzeria felajánlásában érkezik, és amit ma reggel az egyik dugó figyelőnk Károlyi Hajni kap. Hajnikám, te lettél a reggeli informátora. Gratulálok! És halljuk, hogy kinek gratulálhatunk, a kisangyal mai finomságához a születésnapi tortát, vagy a plusz ajándékot nyerheti. Bencúrné Kun Viktória, akit az egész családja köszönt Hajdúböszörményben, két kisfiú gyönyörű anyukája, férje, a gyermekek, a szülei, a testvér és a nagyszülők is köszöntik. Mázló Zoltánt, a felesége és a két gyermeke nem nagyon szeret szerepelni, úgyhogy remélem, hogy felveszi a telefon nektek. Hát én is, Zsuzsikám, mert ha nem, akkor úszott a nyeremény. Török Flórától is ugyanezt kérjük, ha nára csörren meg a telefon, a családja nevezte be Flórát. Nagy Ákost, Dóri, Karesz és a csajok az 51-en. Azt mondja, hogy 3 gyermek édesapja, 2 ikrek. Többet vannak a jégcsarnokban a gyermekek hobbija miatt, mint otthon. És ezen kívül fontos, hogy nagy pokolgép rajongó, egy koncerten kezdődött a véletlenszerű találkozásból lett barátság, ami már több mint 10 éve tart, írják Dóriék. Ákos, ha te pokolgép rajongó vagy, akkor nem kérdés, hogy csodás napod van, mert hogy ma ünnepli Kalapács József a 64. születésnapját. Csukás Dórát a nagyszülei nevezték be, Dórik a Bölcsiben ünnepel, otthon pedig majd délután 3 esztendős lett. Most Sólyom Csengét a 11. születésnapján köszöntjük, kis cserfes mindenlébe kanál. Fésűs Farkas Evelinről a családja nem feledkezett el, férje nevezte be, és nem csak, hogy születésnap, még névnap is. Na Evelin, ha nem nyernéd meg a tortát, akkor még esélyed lesz a névnapi ajándékra is. Tóth Krisztinát anyukája Péter és Kriszti köszönti, Nagy Botond, Elek Vivien, Kocka Réka, Kanalas Mercedes, Domokos Ferenc Néica, Pajkos Péter, Seres Attila, Alföldi Kovács Anikó, Kékesi Péter, Hosszú Zsanett, Zöld Boglárka, Virág Dani és Székely Rella. Ma ők is nyerhetnek. De hogy a felsoroltak közül viszi valaki a tortát, vagy olyan, aki nem is hallhatta a nevét, az a rögvest kiderül.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Török Flóra.
1: Igen.
0: Az a Török Flóra, aki főképpen vizsgaidőszakban nem a Majorett botot forgatja, hanem a BTK-t?
1: Igen.
0: És ebben mi olyan vicces, kedves nem, Flóra?
1: Szerintem Fadakas Lacival beszélek.
0: Biztos voltam benne, hogy nem lesz titok egy másodpercig se ez neked.
1: Hát igen, ismerem már ezt a hangot.
0: A legtöbbet mit is hallottál tőlem?
1: Kiemelt arany!
0: És tényleg. Hát kedves Flóra, akkor adok neked egy kiemelt aranyat, meg egy születésnapi tortát ezen a csodás napon.
1: Köszönöm szépen.
0: És tényleg BTK?
1: Hát igen.
0: Vagy de... római jog? Mi a kedvenced?
1: Hát a büntetőjogot szeretem a legjobban, de a Majorett botot többet forgatom.
0: És ez meddig lesz így szerinted, ha most így ránézzünk, hogy mennyi van még hátra a jogi egyetemből?
1: Két év, úgy tűnik, ha minden jól megy.
0: De utána sem fogod letenni a botot, nyugtass meg!
1: Ó, én azt nem szeretném letenni. Én azt soha nem szeretném letenni.
0: A bíróságra azért ne vidd majd magaddal, jó?
1: Jó.
0: Kedves Török Flóra, gratulál neked Debrecen kedvenc rádiója, meg az egész családod. Ó, hát hol is beszélgettünk mi most?
1: A Best
0: FM-en? Tiéd a torta! Kisangyal cukrászdában készül. Egy kávés rumos csokis meggyes. Kedves egészségedre!
1: Köszönöm szépen! Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: És volt még tétje a mai születésnapi sorsolásnak, nem csak tortát, hanem egy két fő részére szóló belépőt is adunk. A Mega Monster Truck látványos kaszkadőr show ezekben a napokban Debrecenben, a Kishegyesi úton. Kettő darab belépő lesz, azé az úré, aki szerintem örül annak, hogy ezt nyeri, és nem pedig a tortát, mert így nem hívjuk fel, és nem kell felvenni a telefont. Zoltán, Mázló Zoltán, te nyerted a két belépőt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pontosan 10 óra van. A 90-es évek egyik legjobb dalával kezdjük, a kedd délelőttet. Ten Sharptól, ez lesz mindjárt az óra nyitánában a You, aztán jön majd a Csacsa. Cellótól. És egyre melegebbek a hajnalok a gangon. Ma sem nagyon ment 20 fok alá hőmérséklet a hajnali reggeli órákban, de hogy mennyi lesz ma a napközben, és hogy meddig tart a kánikula, arról is beszél önöknek Dani, itt a Best FM-en.
3: Fókuszban a debreceni közbiztonság, közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a debreceni városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
4: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
3: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén.
5: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.
6: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
5: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
7: Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborékshó, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

délelőtt, hogy jó rendőzés mindenkinek a Best FM-mel. A pünköst hétfő után pedig újra elindult a meló, de mennyivel jobb érzésű dolgozni, hogy már csak 3 nap van a munkahétből. Én kívánok mindenkinek kitartást a hétre, sok jó zenével készültünk a kedd délelőttben is, a Queen slágere már is felcsendül, a Crazy Little Thing, meghallgatjuk hamarosan a csillagok jóslatait is, és a névnapos Evelineket is köszöntjük hamarosan. Rádiózzunk együtt, én Szabó Anita vagyok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ígéretes napja a mai, nehezen meghatározható érzések kerítik hatalmukba. Érzi, hogy ma történnie kell valaminek. Mika? Fáradtan ébred, nincs semmihez sem kedve. Csupa olyasmi történik, ami szorongással és aggodalommal tölti el. Ikrek? Általában könnyen beilleszkedik bármilyen helyzetben, ma mégsem találja a helyét. Unja a környezetében lévőket, és a szokásos szócséplés is nagyon idegesíti. Rák, olyan munkát kaphat, amely tisztességes anyagi bevétellel kecsegtet, és még örömét is leli benne. Oroszlán, ne idegeskedjék, vigyázzon a közlekedésben, oszta be jobban az idejét, készüljön a nyárra, a nyaralásra. Szűz, lelki életében jó változások következhetnek, legyen kezdeményező a kedvesével. Mérleg, új és váratlan ügyekkel is kell foglalkoznia, de ön élvezi a bennük rejlő kihívásokat. Ellenségeivel szemben nem harcolni kell, hanem megvásárolni őket. Skorpió, próbáljon megörülni azoknak az apróbb kedvező változásoknak, amiket az elmúlt hetek munkájával sikerült elérnie, a biztos alapok megteremtését megvalósította. Nyilas, kedvező lehetőség adódik arra, hogy ön pompás beszélgetéseket folytasson az ismerőseivel, barátai szavai megnyugtatják. Bak, önnel senki sem bír lépést tartani, annyira rohan, hogy elsőnek tör utat, ezért kicsit úgy is érzi, hogy kihasználják. Vízöntő. Véleményét igen határozottan juttatja kifejezésre, miközben túlzott elvárásai vannak. Vigyázzon, hogy gyors ítéleteivel, hirtelen kifejezéseivel ne gázoljon bele mások lelkébe. Alak. Legyen körültekintő, hogy ne érhesse váratlan meglepetés. Alkotó ereje teljében van, szinte szárnyal.

0: Köszöntjük Evelyn nevű hallgatóinkat. Az Evelyn női név az Éva francia és angol továbbképzéséből származik, ez utóbbi jelentése kellemes, kedves. Talán a legismertebb viselője névnek Evelyn Mars regényírónő, Várbíró Kinga Evelyn, iparművész, kerámikus. És természetesen önkedves Evelyn, aki a rádiót hallgatja.
1: Hogy ki lesz ma Fortuna kegyeltje, az már is kiderül. A kedves férjének, Horváth Arnoldnak köszönheti meg majd Horváth Evelyn, hogy a melancsba édeskettesben sütiszhetnek egyet akár a mai napon. És van egy plusz nyereményünk is Evelynnek, méghozzá a Tomara fehér nemű bolt 5000 forint értékű vásárlási utalványa, amihez szívből gratulálunk. Hogyha önök is szeretnék regisztrálni szeretteiket, akkor tegyék ezt meg a bestfmdebrecen.hu oldalon.

0: Újabb fejlesztések szepesen ülésezett a szobosztói közgyűlés, míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb infrastruktúrális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakosság igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítő italok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
0: Több mint 20 pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a Hajdúszoboszlói képviselőtestület. A részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat. Emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. Fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utak állapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos Hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak Hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hideg front is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.

26-a Magyar Naptárban a Hősök napja, ami nem keverendő össze a május utolsó vasárnapján tartott Magyar Hősök Emlékünnepe nevű megemlékezéssel. A Hősök napja ugyanis azoknak szól, akiket nem jegyeznek krónikák, nem állítottak nekik szobrot, de éppen annyira hősök. Akik háborúban elestek, de névtelenül, akik a saját közösségükért tették le az életüket szó nélkül, de ha egy kicsit tágítjuk a fogalmat, és miért ne tennénk, hős mindenki, aki nap mint nap helyt áll. Például a tanárok, az ápolók, a mentők, a tűzoltók, a mai napon tehát a mindennapi hőseinkre érdemes gondolni, érdemes megköszönni ma valakinek valamit, amit eddig még nem mondtunk el neki. Ehhez egy kitűnő dalt is hozok, jön a köszönet, a Magna Cum

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugárút 50.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy.

Az Ergo dala szólt itt a Best FM-en Debrecen zenei kedvencei között. Ha valaki ma születésnapos, akkor jó, ha tudja, hogy Lenny Kravitz-szel együtt tölti a születésnapját. A négyszeres Grammy-díjas amerikai rockzenész 64. május 26-án született New Yorkban, és ma töltötte be a 62. életévét, és hogyha valaki azt gondolná, hogy egy 60 éves rockstar már lassít, az nagyon téved, legalábbis Lenny Kravitz esetében, aki jelenleg is világturnén van, és augusztus 2-án lép fel Budapesten a Pap László arénában. Lenny Kravitz tehát mondhatjuk azt, hogy újjászületésben van éppen, tehát házas fellépések, ikonikus lágerek, és egy friss album is kijött tőlem. A mai napon tehát Lenny Kravitz is ünnepel. Itt a Best FM-en pedig a Smash Mouth dalával folytatjuk, én az I'm a Believer a Zene Rádiójában.

0: Nem az a lány és Sophie dalával zárjuk a délelőtöt itt a 104.6-on, és indítjuk a téli kívánság műsort hamarosan. Ne felejtsék el köszönteni az Evelineket, hiszen ők a mai névnaposok, de bármilyen üzenet jöhet, nagyon szívesen átadom. Egy szuper dal társaságában a forró drót 500-540.
1: Zenék változatosan. Best FM. Best FM.
2: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatnánk be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverése kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakítása és felújítása lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névik maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
2: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény- és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerűvé tegye a környezetvédelem témáját.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket, így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire mérsékelt marad.
5: Célállomás
1: Debrecen.
5: Pozíció
1: 104,6

Kellemes délután, csodásnapot mindenkinek, elstartolt a déli kívánságműsor Szabó Anitával, és már is indítunk Zsófi kérésével, aki Péternek szeretné küldeni a Disturbed The Sound of Silence című dalát, és azt hozza az üzenet, hogy 5 éve vagy a legjobb dolog, ami történhetett velem. És szívesen megosztom az önök üzenetét és a forró drót 500-504.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Halló, halló, Debrecenből beszélek, György, üdvözlöm. Szeretnék kérni a déli kívánság műsorban egy régi számot, mégpedig Tom Jones-tól a D. Leila. Küldöm azoknak, akik szeretik ezt a számot, meg akik szeretik a nosztalgiázást. Debrecenben szinte egyetlenek, akik a régebbi számokat is játszák, nem csak a maiakat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és jó műsort kívánok. Viszont hallásra!

Egy újabb zenei kedvenc teljesül itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Remélem, hogy itt vannak velem, hallanak, és üzennek, hogyha szeretnének átadni egy üzenetet, egy jó dalt küldeni valakinek. Mit például azok a kedves kollégák, akik Marikának küldik Stevie Wonder, I Just Called to Say című dalát. Marika, te vagy az irodánk napfénye, kávégépe és lelkiismerete is egyben. Nélkül egy csoda, hogy itt bármi is elkészül. Isten éltessen, nagyon sokáig nagyon szeretünk. Én pedig már is indítom a szülinapos dalát.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Fókuszban a debreceni közbiztonság, közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a debreceni városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
0: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén. Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.

0: Velünk repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best.

13 óra után is a zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, önök szerkesztik a zenét, ne felejtsék 14 óráig a Best FM forró drótja 500-540 SMS Viber 30-933-1046. A legjobb barátnők Nóri, Viki és Hanni üzen Timinek. Szia Timi, ma beléptél a 30-asok klubjában, ne ijedj meg, mi már itt vagyunk és elmondhatjuk, hogy ugyanolyan zűrös itt is, mint a 20-ban. Timi, boldog 30-at kívánunk neked, ha kérhetjük, akkor Tóth Abigail Rabmadár című dalát játszatok le neki, amit már el is indítottam. Isten éltes.

0: Kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.
1: Az alkonyatnak a betétdalát szeretném kérni a kolléganőmnek Evelyn nap alkalmából. Horváth Evelyn, és sok boldogságot kívánok neki a továbbiakban is.
0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
3: Én, Edward Cullen.
2: Neked, Bella Swan.
3: Neked, Bella Swan.
2: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best FM.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Valami jó pörgős, de boltba dolgozunk, és a kollégáimnak küldeném. Nagyon szépen köszönöm.

A zenei kedvencek szólnak továbbra is itt a Best FM-en, bár a déli kívánság műsor ezennel véget ér a Bészentes slágerével. A hírek után egy egyórás zenei maratonnal kényeztetjük önöket, majd érkezik Balogh Vili is. A Best délutánban most pedig Gábor üzenetét adom át Rolandnak. Roli a múlt héten küldött nekem dalt a rádióban, nagyon meglepődtem és nagyon örültem neki, most szeretném visszaadni. Általatok a Bészenter Now You're Gone című dalával, ezzel pedig én is elköszönök, és kívánok mindenkinek további csodás délutánt, vigyázzanak magukra, bőrükre, le ne igyenek, és élvezzék a jó időt. A jó zenék társaságában az elmúlt 4 órában Szabó Anita.

0: újabb fejlesztések szepesen ülésezett a szoboszlói közgyűlés, míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb infrastrukturális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakosság igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítő italok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Heitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
0: Több mint 20 pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a hajdúszoboszlói képviselőtestület. A részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat. Emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. Fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utak állapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez. Következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hideg front is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.

0: Ébredlek! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, neves Gyuri bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborékshow, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
2: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyár. debrecendrive.hu.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy. Ott van veled.
11: A Best FM.
5: A Best FM.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Ja, Zoli vagyok, egy trafi info, mert a Böszörmény és Debrecen között a Böszörmény Bodaszőgő szakaszok járnak a jó megszokott eljön, itt van a három.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatták be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverése kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakításra és felújításra lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névik maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
0: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerűvé tegye a környezetvédelem témáját.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket, így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on 3 óra múlt 3 perccel. Remélem, hogy mindenkinél jól telik ez a fura kedvő, így a 3 napos hosszú hétvége után. Mi mindent megteszünk, hogy önöknek jó legyen. Például Debrecen Drive családi belépő. Érdekel valakit? Mindjárt mondom, hogy mit kell érte tenni, úgyhogy legyenek itt a közelben. Egyébként pedig indítjuk a délután. Jön a Girls Aloud és a Jump.

0: a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Két trafipaxot fogtak a hallgatóink itt az elmúlt percekben. Egyrészt mérnek a rendőrök a Vámospércsi úton, a városból kifelé tartókat figyelik, másrészt pedig ellenőrzés van a 36-osön Józsa és Böszörmény között Podaszőlőnél, ott is óvatosan.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Na hát és ha már a közlekedésnél tartunk, akkor ugye mindenki tudja, hogy a hétvégén jön az idei Debrecen Drive, a legnagyobb autós őrület, Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje. Több mint 500 különböző járművel lehet találkozni földön, levegőben egyaránt, és hát van ott minden. A modellektől az oldtimereken át egészen a közszolgálati autókig mindennel lehet találkozni, ami gurul. Mi pedig nagyon szeretnénk, hogyha minél többen lennének ott a Best FM vendégeként, adhatok-e valakinek például egy családi belépőt? Meg kell küzdeni érte. Két zene között hamarosan hallani fognak valami ilyesmit. Na, amikor ez legközelebb felhangzik, akkor várom majd az ötödik telefonálót, aki elviheti a családi belépőt a Debrecen Drive-ra. 500-540. Töltsék csőre a telefont, mert bármikor jöhet aznak az autónak a hangja. 500-540, mondom, az ötödik telefonálónak adok majd egy családi belépőt. Figyeljenek nagyon, nehogy lemaradjanak róla. Meg hát amúgy is érdemes a Bestet hallgatni. Jön a Tankcsapda.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
3: Részletek vojtinabábszínház.hu.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
8: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
9: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
10: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
11: A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
12: Ha a PAP optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP optika, Batthyány utca 10.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hey, this is Anastasia.
16: Hello, I'm Calvin Harris.
17: This is Carly Rae Jepsen.
18: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
19: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
20: Bárhol is vagy.
21: Bárhol is vagy.
20: Ott van veled.
22: A Best FM.
20: A Best FM. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: örök klasszikus, nem lehet nem szeretni. Santana és Rob Thomas és a Smooth itt a Best FM-en a 104.6-on Debrecen kedvencei között. És hát ugye mindenki hallotta, olvasta a híreket. A múlt pénteken robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Többen megsérültek, és beszéltünk róla pénteken is, hogy a sérültek közül 4 szemét Debrecenbe szállítottak. A Dehír járt ma utána, hogy áll az ő állapotuk. Hál' Istennek jó híreket kaptak az egyetemtől. Azt közölték, hogy mind a 4 Debrecenben ápolt sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, már nincs szüksége lélegeztetőgépre. Reméljük, hogy hamarosan felépülnek mindannyian, és elhagyhatják a kórházat.
1: A Slágerek Rádiója,
2: a Best FM.
0: Nálunk pedig mindjárt kiderül, kinek adhatjuk a családi belépőt a Debrecen Drive-ra, de hát addig is, hogy fokozzuk az izgalmakat, itt van például a Mr. Big és a Wild World.

ez itt a Best FM a 104.6-on Debrecen kedvenceivel, és ez nem hangzik jól. Azt mondják a hallgatóink, hogy a Mester utcán három autó ütközött össze. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Mindenesetre, aki tud, az kerüljön másfelé. Tehát a Mester utcán három autó karambolozott, baleset tartja fel a forgalmat. Vigyázzanak magukra jobban. És hallgassák a kocsiban is a Best FM-et. Jön az E-Type és a Live, aztán hamarosan kiderül, hogy ki a családi belépő.

0: mindenkinél minden oké? Ez a Robin Schulz és az oké itt a Best FM-en. Hát az viszont nem nagyon oké, hogy még egy baleset, ugye az előbb már beszéltünk róla, történt egy hármas ütközés a Mester utcán, és történt egy baleset a Hatházi út és a Nagyerdei körút kereszteződésében is, tart a helyszínen, és emiatt a 23Y-os autóbusz jelenleg terelő úton jár. Óvatosabban vigyázzanak magukra. Na de azért közben adjuk oda valakinek a családi belépőt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Szóval nemrég megadtuk a jelet, 2000 között felbőgtek a motorok, és hát természetesen azonnal el is kezdtek izzani a vonalak itt nálunk. Mutatom, hogy mi történt abban a néhány másodpercben.
3: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, ön az első.
3: Köszönöm.
0: Tessék, Best FM.
4: Ja, játékra szeretnék.
0: Te vagy a második. Hello. Best FM, tessék.
5: Ja, Gulácsi Norbert vagyok, és a játékra.
0: Norbi, harmadik vagy.
5: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao, hello. Egyre izgalmasabb. Tessék, Best FM.
6: Ja, vagy igen, Norbi vagyok.
0: Negyedik vagy.
6: Oké. Okay.
0: Nem sokon múlt. Hello, hello. És akkor most kérem szépen, tessék, Best FM.
7: Hello,
0: szia. Szia.
7: Sanyi vagyok, ötödik vagyok.
0: Szia, Sanyikám, hello. Hú, de bátortalanul szóltál bele a telefonba, izgulsz?
7: Kicsit igen.
0: Hát van miért, azért a tét az nem kicsi. Egy Debrecen Drive családi belépő. Plusz pontért, meg tudod mondani, milyen autónak a hangját hallottuk?
7: Lamborghini.
0: Mutatom még egyszer.
7: Nem vagyok túl nagy szakértő, az
0: nem,
7: helyzet.
0: Nem pont ilyen áll a garázsodban akkor ezek szerint.
7: Nem.
0: Ez egy Porsche Carrera hangja volt.
7: Aha.
0: Ilyeneket is láthatsz majd a Debrecen Drive-on, mert te vagy az ötödik telefonálónk. Gratulálok neked. Egy családi belépő. Fú, kicsit lelkesebben is örülhetnél neki, vagy nem jól hallasz? Családi belépő a Debrecen Drive-ra.
7: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon jó fajta.
0: Gratulálok hozzá, nagy a család?
7: Köszönöm, négyen vagyunk.
0: Helyes, akkor papa, mama, gyerekek, ott a helyetek a Best FM vendégeként a Debrecen Drive-on. Gratulálok!
7: Szépen köszönöm.
0: Jó szórakozást nektek!
7: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szóval hát ezt a családi belépőt Sanyi elvitte, de nyugalom, a játék egész héten folytatódik.
2: Reklámot hallottak.

utazás. Azok figyeljenek most, akik szoktak a 21-es vagy a 42-es busszal utazni. Útjavítási munkák kezdődtek ma a Harsona utcán, ezért ott a Nyugati Ipari Park Szervizút 1-es elnevezésű megálló helyet lezárták. Hát jó sokáig, július végéig, úgyhogy a 21-es és a 42-es buszok most ott nem tudnak megállni. 100 méterrel előrébb viszont kialakítottak egy ideiglenes megállót, ott lehet majd a következő hetekben fel is leszállni. Tehát a 21-es és a 42-es busz nem tud megállni a Harsona utcán a Nyugati Ipari Park Szervizút 1-es megállónál, 100 méterrel előrébb lehet fel is leszállni, erre figyeljenek oda, nehogy emiatt késsék le a buszt. És figyeljenek a Best FM-re is, hozzuk a legnagyobb kedvenceket, itt a Valmar és az Úristen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fókuszban a debreceni közbiztonság, közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a debreceni városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén. Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 4 óra elmúlt, hello mindenkinek, nincs megállás, maximum a piros lámpánál hazafelé, jövünk a legütősebb zenékkel. Itt a Rudimentál és a Waiting All Night, egy kis

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Oldi és a Royáz itt a Besten a 104.6-on. Jó utat hazafelé. Csőre töltött fényképezőgépekkel várják önöket a rendőrök a külső Vámospércsi úton a városból kifelé. Ott nagyon óvatosan. Én pedig legalább ekkora szeretettel várom innentől kezdve a dalkéréseket. Öttől kívánság műsor, ne hagyjanak most már unatkozni. Kérjenek dalokat az 500-540-en, akár már is csöröketnek, hogyha gondolják. Öttől hétig ma is önök válogatják az eléket, nem sokára startol a kivi. Na de hát persze, addig sem a csend hangjai szólnak. Jöjjön most Rúzsa Magdé. Mondd mi?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
7: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metalsheet Night Drive, the show. Május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók, debrecendrive.hu.
8: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, this is Craig David.
12: Hey, this is Kylie.
13: Király Viktor vagyok.
14: Hi, this is Madonna.
15: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
9: Ez a Best FM.

Bruno Mars és a Just the Way You Are, itt a Best FM-en a 104.6-on. Ma is ilyen jó zenékkel kísérjük haza önöket, és hát akik gyakran szoktak vonatozni, azok lélekben már most készüljenek rá, hogy holnap megkezdi a nyári vágányfelújítási munkákat a MÁV, és a legnagyobb meló az éppen a Nyíregyháza-Szerencs vonalon lesz majd, és ez bennünket is érinteni fog. Miskolc és Debrecen között augusztus közepéig jelentősen változni fog a vonatközlekedés. Lesz, amikor egyáltalán nem tudnak majd járni a vonatok, pótlóbuszokra kell átszállni, menetrendi változásokra kell készülni. Úgyhogy ha Miskolc és Debrecen között szeretnének vonatozni a nyári időszakban, akkor indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak alapos nagy-nagy meglepetés érje önöket, meg hát mi is igyekszük majd minden aktuális infót elmondani önöknek. Tehát holnaptól vágány felújítási munkák és a Miskolc-Debrecen vonalon változik majd a vonatok menetrendje. A 104.6-os vágányra pedig hamarosan érkezik a kívánságműsor. Már kérhetnek dalokat? Én már itt vagyok. Az 500-540-en hívjanak. Egyébként pedig jön Chris Rudy.

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Óvatosan a délutáni csúcsforgalomban. Jó lenne, ha mindenki épségben és egészségben hazaérne. Közben pedig egy hallgatónk hát rendszám nélkül fog hazaérni. Elvesztette ugyanis az Aladár László Vilmos 358-as rendszámot a motorjáról. Tehát ez egy új típusú rendszám. Aladár László Vilmos 358. Ha valaki esetleg valahol megtalálna ezt a rendszámot, akkor hívja a 30-839-41-15-öt. Tehát 30-839-41-15. Reméljük, hogy tudunk segíteni, és előkerül a rendszám. Megmondok még egy telefonszámot önöknek. Ezen dalokat kérhetnek, mert mindjárt kívánság műsor. 500-540, hívhatnak akár már is, várom a kéréseket. Közben pedig addig én válogatom a zenéket, ha megengedik. Jön például most Taylor Swift és az Oplight. I had a

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Ez a Best FM a 104.6-on, és a Vámospérci úton a helyzet változatlan. Továbbra is ott vannak a rendőrök, és figyelik a forgalmat, valószínűleg trafipaxoznak, úgyhogy tudom, hogy sietnek hazafelé, de csak finoman a gázpedállal. És akár a rendőrök is kérhetnek dalokat onnan a trafipaxos autóból, hiszen indítjuk a mai kívánságműsort! Két órán keresztül szabad a vásár, hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra, és ezzel a dallal nyitunk majd, ja nem sokára a Huntix és a Golden.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Veterinári ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, neves Gyuri bohóccal, élvezd az ákombákombáb előadást. Buborék show, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
9: Újabb fejlesztések Szepesen, ülésezett a szobosztói közgyűlés, míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: A Best FM-en.
9: Újabb infrastruktúrális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakosság igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
10: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
9: Több mint 20 ponttal tárgyalt legutóbbi ülésén a Hajdú szobosztói képviselőtestület. A részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat. Emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. Fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utak állapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos Hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak Hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez. következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hidegfront is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
12: És most!
13: Indul az esti kívánság műsor.
12: A Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
1: Balog István Vilmos. Kihangosítjuk önöket a következő két órában, hat hallja az egész város, hogy mi a kedvenc daluk, kinek szeretnének üzenni. Startol a kívánság műsor. A 3933-1046-ra lehet küldeni az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig hívhatnak is minket a bátrabbak, és akár élő adásban is megbeszélhetjük, hogy mit szeretnének. Na hát kezdjünk neki, igazi energiabomba mindjárt az Offenbach és a Head Shoulders Knees and Toes. Ezt Viki kérte, és a szerelmének, Sanyának küldi. Aztán egy gyors üzenet.
14: Sziasztok, Zsolti vagyok. Claudia Babának szeretném kérni a VIP-től a Keresztül Online című számot, és boldog fordulót kívánok, nagyon szeretlek, és kellemes estét.
1: Na, romantika, VIP, keresem a lányt, viszont előtte a Huntrix és a Golden, amit Lili kért saját magának és a családjának. Indulunk, itt a kívánság műsor.

0: Alone. Hát rendesen bekezdtünk, ez itt a Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig lehet dalokat kérni.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Edit kérésére fogjuk meghallgatni mindjárt Ronan Keating dalát, jön majd a Lasting on My Mind. Előtte kicsit pörgősebben, bulizósabban Korda György és Balázs Klári és a Mamma Maria. Ezt ma Evelyn kérte, és a legjobb kolléganő Klárikának küldi. És ki van a vonalban? Haló!
3: Ja, István vagyok. A Queen-től szeretném a Mama című számot.
0: Na, mint a Bohém Rhapsody-ra gondolsz.
3: Így van, így
0: van. Jó, fél szavakból is megértjük egymást. Kinek küldöd?
3: Mindenkinek, aki szeretik.
0: De különösen?
3: Nincs különösen, szeretném hallani.
0: Ja.
3: Csak ennyi.
0: Nem küldöd senkinek, elküldöd mindenkinek.
3: Így van.
0: Intézkedem, jön majd. Köszönöm. Hello.
3: Hello.
0: Jó választás. Akkor a Queen mindjárt itt a kívánság műsorban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
11: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
12: Hi, we're the Pussycat Dolls.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
15: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
11: A Best FM.

0: 104.6-ot hallgatják, ez a Best FM. Pont a legjobb helyen vannak, a legjobb időben, hiszen itt pörög nálunk a kívánság műsor. Mindenkinek a kérését igyekszem teljesíteni, úgyhogy írjanak a 3933-1046-ra, vagy még jobb, hogyha ide csörögnek.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Egy örök magyar sláger, Deméntől a Szabadság vándorai. Ezt ma Regina kérte, és a kisfiának, Ábelnek szeretnék küldeni. De közben a vonalban is van már valaki. Haló, szia!
2: Szia, Károly vagyok.
0: Hallgatlak.
2: A Danza Kudurot kérem.
0: Oké, kinek küldjük?
2: Edének, Tibinek, Lacának,
0: haverok?
2: Zsoltinak.
0: Haverok?
2: Kollégák, kollégák, mindannyian.
0: Mit üzensz nekik?
2: Hogy jó pihenés nekik.
0: Rendben van, jön a dalotok. Köszönöm. Hello, hello.
2: Hello, hello.
0: Best FM kívánságműsor, indul a buli. Itt a Danza Kuduro.

ez itt a Best FM és a mai kívánság műsor. 7 óráig vagyunk, addig várom a kéréseket. 39 33 104 6, vagy hívjanak!

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: És ahogy látom, jó változatosak leszünk itt a következő percekben is. Például azt írja nekünk Tibi, hogy sziasztok, én egy jó pörgős dalt szeretnék kérni. Küldöm mindenkinek, aki úton van hazafelé a városba. Köszönöm szépen. Venga Boys, bum bum bum. Ezt fogom neked játszani, már csak azért is, mert Réka is ezt a dalt kérte. Előtte jön a Bonanza és a Valami véget ért. Tamás küldi a szerelmének Ancsának, az az üzenet, hogy hiányzol. Reméljük, hogy célba ért az üzenet. A vonalban pedig Norbi.
2: Szia, Norbi vagyok. Régebbi számot is lehet kérni?
1: Hogy ne lehetne. Kíváncsi vagyok. Parancsolj.
2: Akkor Fatboy Slimtől kérem a Praise You-t.
1: Tök jó.
2: Elsősorban a kedvesemnek küldöm Marcsinak, másodszorban pedig mindenkinek, aki szeretni.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Fatboy Slim és a Praise You. Ezzel folytatjuk a kívánságvisort. 500-540, közben is lehet hívni.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Sziasztok, Robi vagyok. Számot szeretnék kérni Zitának. A Magna Cum Laude-tól a Volnál kedved című dalt. Köszönöm.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatták be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
7: A Best FM-en.
8: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverése kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakításra és felújításra lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névik maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítás szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnöke.
9: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
8: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát, és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény- és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerűvé tegye a környezetvédelem témáját. Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket, így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire mérsékelt marad.
10: Köszi szépen a híreket, ez a Best FM, ahol folytatjuk a kívánság műsort. Ó, messze még a 7 óra, nyugodtan írhatnak, hívhatnak 3933-1046 vagy 500-540, amelyik éppen kényelmesebb. És akkor csapjunk is bele, mert hát rengeteg kérés van. Itt például Adrián írja, sziasztok, egy nagyon romantikus dalt szeretnék küldeni a férjemnek, azaz az ette, hogy nagyon szeretem őt, és remélem nem haragszik rám. Na hát akkor megbocsátó szép üzenetként jön majd Glenn Medeiros és a Nothing's Gonna Change My Love For You. Ennél romantikusabb dal szerintem nincs is a világon. Viszont előtte a vonalban Krisztián.
11: Szia! Teddy Swims-től kérnék egy számot.
10: Oké, kinek küldöd?
11: Hát természetesen a feleségemnek szól. Hát, hogy mindennél jobban szeretem őt, amit csak élek.
10: Teddy Swims és a The Door. Este hétig kívánság műsor. A hírek

0: Yeah!
1: A Best FM-et hallgatják. Ma is kívánságműsor egészen hétig. Mit hallgatunk? Izgalmas. Csak örök tudják, hogy mi szól majd az egész városban. 39-33-104-6 ide írni lehet. Az 500-540-en pedig fel is hívhatnak a bátrabbak. Például azt írja nekünk MS, hogy sziasztok, egy horvát Tomi dalt szeretnék kérni. Küldöm minden kolléganőmnek azzal az üzenettel, hogy imádom őket, és köszönöm nekik a mai napot. Horváth Tomi és a Tiszánál. Ezt fogom nektek játszani, de csak Anita kérése után. Szia!
2: Szia!
1: Mi legyen a következő?
2: Legyen akkor a következő a Linkin Parktól a Numb.
1: Jó, kinek küldöd?
2: Csak ilyen hangulatban vagyok, hogy ezt szeretném most hallani. Nem baj?
1: Nem baj, hát miért lenne baj? Oké, játszok. Neked ehhez azért kell egy kis hangerő is, úgyhogy tekert fel a volumét a rádión, jó?
2: Köszönöm, nagyon cuci vagy.
1: Tudom, igen, az vagyok. Itt a Linkin Park és a Numb, a Best kívánság műsorában.

0: Kiáltom.
1: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, ez pedig itt a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig minden nap önök a zenei szerkesztőink. Sietnünk kell, mert az időnk az sajnos véges, de nézzük, hogy mi minden fog beleférni még itt a következő percekbe. Például azt írja nekünk Lilla, mondjuk ezt még kicsit korábban írta, hogy sziasztok, Lilla vagyok, szeretnék egy jó kis pörgős zenét kérni. Azt üzenem mindenkinek, aki most a délutáni csúcsforgalomban van, hogy vigyázzanak egymásra, és legyenek türelmesek és segítőkészek az utakon. A tanulókkal is köszönöm szépen. Reméljük, közben már épségben hazaértél. Itt lesz Robert Miles és a Children, örök klasszikus, amit ma egyébként Ádám kért, és Briginek szeretnék küldeni. Aztán egy üzenet, hello, Bea vagyok, puszta új lakról, Erdélyből. A gyerekeimnek kérnék egy Hooligans számot, Dávidnak, Natinak és a férjemnek, Levinek. Üzenem nekik, hogy szeretem őket, köszönöm szépen. Reméljük, hogy célba ért az üzenet. A Hooligans pedig nagyon népszerű ma, mert van itt még valaki, aki Hooligans szeretne, ugye? Szia, Karesz!
2: Szia! Én is egy Hooligans számot kérek, és küldöm a nagyfiamnak, Tipcsinek.
1: Jön a Hooligans, és legyen valami!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: 104, Best FM, és természetesen kívánság műsor este hétig.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
0: Vagy lehet nekünk írni is.
2: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
0: Például, sziasztok, Brigi vagyok Németországból, Kissingből. Férjemnek, Antusnak szeretném kérni Tompos Kátya Magányos Csónak című dalát. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Kitartás, már csak 4 nap és nyaralás. Köszönöm. Ó, de jó nektek. Majd írd meg, hogy hova mentek nyaralni. Kíváncsi vagyok. Viszont előtte István kérésére a Venga Boys és a Salalalala, egy kis buli, és a vonalban is valaki.
3: Halló! Szia, Vili Csaba vagyok. Máma van a születésnapom.
0: És teljesen.
3: Na, köszönöm.
0: 18.
3: Át 54.
0: Majdnem.
3: De nem sokára 75 éves lesz, 7. hó másodikán Pataki Attila is, és 40 éve volt az Ünnep című dala. 1985 újrakezdés, így az Ünnep című dalt szeretném kérni Pataki Attilától, vagyis hát az Eddám művektől.
0: Egy élő poplexikon vagy.
3: Igen, hát az összes dalát ismertem annak idején, hát már amennyit még tudok, még nem felejtettem el a szöveget, annyit még tudok be a dalok közül.
0: Na hát akkor jó hangosan énekelheted majd ezt a kedvencedet, jó?
3: Jó?
0: És te lehetessen boldog szülinapot neked, ünnepeljünk.
3: Köszönöm.
0: Hello!
3: Ja.

0: 104.6 Best FM, ez a mai kívánság műsor. Húha, 3 perccel elmúlt 3:47, siessünk a kérésekkel. Például, hogy Kollányi Zsuzsitól az eszembe jutottál, Csilla kérte saját magának, mert ez a dal jutott eszébe. Előtte Ed Sheeran énekel majd, jön tőle a Zephyr, ezt ma Cecília kérte, és a családjának szeretné elküldeni, és hát minden kérés fontos, de azt hiszem ez, ami most jön, ez különösen Eszter van a vonalban. Szia!
1: Szia! A Nox-tól kérek egy számot.
0: Kinek szól?
1: A férjemnek a kép úton van haza Németországból.
0: Ah, mióta nem találkoztatok?
1: Lassan 2 hónapja. Nagyon várjuk.
0: Azt elhiszem, reméljük, hogy hallja út közben. Oké, okay, jön a Nox, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: A Nox és a 100-szor ölelje Besztel.

0: Ez itt a 104.6 Best FM, és hát eljött a pillanat, amikor azt kell mondanom, hogy sajnos be kell fejeznünk a mai kívánság műsort, illetve csak abba kell hagynunk, mert nem fejeztük be, rengeteg kérés tornyosul még itt előttem. Bocsánatot kérek azoktól, akikre ma nem jutott idő. Elnézést. Holnap is lesz kívánság műsor, holnap is írjanak, hívjanak. Igyekszem minél több kérés bepasszírozni mindig ebbe a két órába, csak olyan rövid ez a 120 perc. Na, hát egy utolsó utáni kérés. A vonalban Misi.
1: Szia,
0: mit hallgassunk?
1: Hát akkor ígyunk egy cserikókot.
0: Ígyunk, az jó kis zárás lesz. Kinek szól?
1: Régi szép idők emlék. Kére szóljon.
0: Rendben van, jön a cserikók, ciao,
1: hello, szia!
0: Jó lendületesen zárjuk akkor a ma estét, jön a cserikók zeléje, én pedig megyek, ciao!

0: Rákuszban a Debreceni Közbiztonság közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a Debreceni Városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
0: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén. Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Újabb fejlesztések szepesen ülésezett a szobosztói közgyűlés, míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb infrastruktúrális fejlesztések indulhatnak Szepesen, számolt be róla a Dehír. A debreceni városrészben a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítését tervezik, amelyek célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A beruházás alatt több utcát is érinthetnek a munkálatok, emellett a közműrendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen az ellátás. A városvezetés szerint a fejlesztése a lakosság igények és a városrész növekvő forgalma miatt van szükség. A projekt részeként útburkolati munkák és hálózatkorszerűsítések is szerepelnek a tervek között. A beruházás célja az élhetőbb városi környezet kialakítása és a közlekedési problémák csökkentése. A fejlesztés előkészítése már folyamatban van, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek után indulhat el. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítő italok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Heitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
0: Több mint 20 ponttal tárgyalt legutóbbi ülésén a Hajdú szoboszlói képviselőtestület. A részletekről Ceglédi Gyula polgármester számolt be közösségi oldalán. Több munkálat és fejlesztés is zajlik a városban annak érdekében, hogy rendezettebb és élhetőbb környezet fogadja a helyieket és a turistákat. Emellett pedig szigorították például az elektromos rollerek használatát a kiemelt gyalogos övezetekben. Fokozott figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, az utak állapotára és a turisztikai környezet fejlesztésére is. A nyári időszak különösen fontos Hajdúszoboszló számára, hiszen ilyenkor jelentősen megnő a látogatók száma. A cél az, hogy a város megfelelő infrastruktúrával is rendezett környezettel várja az érkezőket. A városvezetés bízik abban, hogy az intézkedések hosszú távon is hozzájárulnak Hajdúszoboszló fejlődéséhez és turisztikai vonzerejének erősítéséhez. A következő napokban Debrecenben és környékén melegebb idő várható, bár egy hidegfront is megérkezik térségünkbe. A héten a maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az esti éjszakai minimum értékek pedig 10 és 15 fok között maradnak. Hajdú-Bihar területén zápor formájában csapadék is előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad a hét folyamán.

0: Két ingatlanról is dönthet a közgyűlés, a természet sokszínűségét mutatták be a gyermekeknek. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új tulajdonost kereshetnek a hajdani debreceni laktanya számára, számolt be róla a Dehír. Mint írták, árverése kerülhet az egykori katonai terület a Lőtér utcán, amely hosszú ideje kihasználatlanul áll. Az ingatlan mérete és elhelyezkedése miatt is jelentős, a terület jövőbeni hasznosításáról egyelőre nincs végleges döntés, azonban a szakemberek szerint többféle fejlesztési lehetőség is szóba kerülhet. A laktanya hosszú időn át meghatározó része volt a város életének, már azonban jelentős átalakításra és felújításra lenne szükség az épületek hasznosításához. Az árverés lehetősége új fejezetet nyithat a terület történetében, emellett egy Szávai Gyula utcai ingatlan ügyében is hasonló döntést hozhat a város, fogalmaztak. 10 éve indult az iskolákban a Névi maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásaival. Így hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
0: A biológiai sokféleséggel ismerkedhettek hajdúböszörményi gyerekek, számolt be róla a Hajdú Press. Az óvodások és diákok különleges programokon keresztül fedezhették fel a természet élővilágának változatosságát és a környezetvédelem fontosságát. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet az élővilág megúvására és a fenntarthatóság szerepére. A gyerekek interaktív foglalkozásokon, bemutatókon és ismeretterjesztő programokon vettek részt, ahol közelebbről is megismerhették a növény és állatvilág érdekességeit. A szervezők szerint különösen fontos, hogy már fiatalkorban kialakuljon a természet iránti felelősségtudat. A programon a résztvevők sok új élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek számára élményszerűvé tegye a környezetvédelem témáját. Melegebb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor egy hidegfront is eléri térségünket. Így a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul a héten. Csapadék elszórtan, zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Na most éljenek. A klasszikusai után az én zeném. Earth, Wind & Fire, oké? Okay? Nagyon ütős lesz. Na, kicsit más, ugye?
2: Az biztos, egész más.
1: Ugye? És most ne hívjon, nem felelek.
2: Nézd!
1: Nem felelek magamért se, beindultam.
0: Egy filmzene most.

0: gondolhatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Kár érte, jó kávét főznek. Hagyd. Ez az enyém.
3: Nem akartam őt felpofozni. Rosen kért meg rá.
2: Én se akartalak felpofozni. A feleségem kért meg rá.
1: Egy filmzene most.
0: A Best FM-en. A Best FM-en.

0: cirkuszban a Debreceni Közbiztonság közösen tart gyermeknapot a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A közbiztonság helyzete is napirendre kerül a Debreceni Városházán, számolt be róla a Dehír. A képviselők olyan beszámolókat tárgyalnak majd hamarosan, amelyek a baleseti statisztikákról, a bűncselekmények alakulásáról és a város közbiztonsági helyzetéről adnak áttekintést. A tanácskozáson szó lesz a rendőrség és más hatóságok tapasztalatairól, valamint azokról az intézkedésekről is, amelyek a biztonság növelését szolgálhatják Debrecenben. A beszámolók alapján a döntéshozók értékelik majd az elmúlt időszak tapasztalatait, és meghatározhatják a következő időszak feladatait. A városvezetés szerint kiemelten fontos, hogy a lakók biztonságban érezzék magukat a közterületeken és a lakókörnyezetükben. A közgyűlésen várhatóan több közlekedési és bűnmegelőzési kérdés is előkerül majd. A cél a hatékony együttműködés erősítése a város és a hatóságok között. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
0: Különleges gyermeknapi programokkal készül a DKV és a Csokonai Nemzeti Színház, számolt be róla a Hajdu Press. A szervezők egy úgynevezett dzsungeltúrára invitálják a családokat, ahol játékos feladatokkal és élményprogramokkal várják a gyerekeket. Az esemény célja, hogy a résztvevők izgalmas kalandokon keresztül kapcsolódjanak ki, miközben közösségi élményekkel is gazdagodnak. A programon különféle állomások és interaktív feladatok segítik majd a gyerekeket a dzsungel felfedezésében. A szervezők szerint a rendezvény egyszerre kínál szórakozást és kreatív kikapcsolódást a családok számára. A gyermeknapi eseményen a színház és a közlekedési társaság munkatársai közösen készülnek meglepetésekkel az érdeklődőknek. A program várhatóan sok családot vonz majd Debrecenben a hétvégén. Debrecenben és környékén a következő napokban melegebb idő várható, ugyanakkor térségünket egy hidegfront is eléri. A héten a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között marad. Hajdúbiharban elszórtan zápor formájában csapadék is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

keresek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztos.

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él.

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz.